0: minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: reggeliből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: Hallgatják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Stefan. Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
1: a Best FM.
0: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A te zenéd.
2: A te rádiód. Best FM.
3: Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: A 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajok közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik. Sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben enyhe marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

a legjavát adjuk. Pedig senki sem.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rólad újabb adásához érkeztünk. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy újra beszélhetünk.
2: Volt már olyan a praxisodban, hogy olyan dologról kellett beszélni, ami nincs?
3: Nagyon sokszor.
2: Hallgató azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon öregszik, bár nem szívesen beszél róla. Tehát, hogyha nem beszél róla, akkor nincs, mert hogy ugye nem vesz róla tudomást, vagy nem akar róla tudomást venni. Hát ez egy olyan témakör, amit azt gondolom, hogy jó oldalról kell megfognunk ahhoz, hogy jól tudjuk róla beszélni. Szóval öregedés, ez legyen a mai nap folyamán az a téma, amiről fogunk egy picit meetingelni, és akkor nézzük meg egyáltalán, induljunk el jó a kályhától. Mi az öregedés?
3: Nagyon egyszerűen ugye arra gondol az ember általában, hogy az öregedést ezt egy biológiai folyamatként apostrofáljuk, ami ugye arról szól, hogy tulajdonképpen születésünktől kezdve mondjuk azt, hogy haldoklunk egészen a halálunkig, bár ezt nagyon nehéz szavakkal
2: születésünktől mondjuk, kezdve haldoklunk?
3: Hát ez
2: aztán
3: egy felfogás.
2: Csak sikerül. Ja, értem.
3: Tehát az egyik felfogás szerint onnantól kezdődően, hogy megszületsz, onnantól elindul egy nagyon lassú haldoklás, amit ugye nagyon furcsának hat a fülünk számára.
2: Nekem nagyon.
3: Hiszen amikor egy megszületett kisgyerekre, kisbabára ránézel, akkor nem azt fogod mondani, hogy jaj, már elkezdett haldokolni, hanem azt mondod, hogy elkezdett élni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy biológiai folyamat, amely elindul és végbe megy és elérkezik a halállal, ehhez inkább azt kell mondanunk, hogy az öregedésről beszélhetünk úgy is, mint egy szociális természetű változásról, és az emberek számára egyébként az öregedés az inkább szociális szerep, mint egyszerű biológiai folyamat. Ha ránézel egy emberre, és megpróbálod a korát meghatározni, akkor mi az, amit szerinted te először észreveszel rajta?
2: A ráncait, a kopasságát, a mit tudom én.
3: Na kérdezed, hogy nem ezt látják az emberek általában.
2: Mit?
3: A ruházatot.
2: A ruházatot? Hát mondjuk igen, hát világos, oké, hát az egy szembetűnő dolog, de ha valakinek a korát kell megállapítanom, akkor hát mondjuk igazad van, azért van befolyásoló tényező része.
3: Amikor azt mondjuk, hogy az öregedést, mint szociális természetű dolgot nézzük, és nyilván az emberek általában így nézik, akkor azt mondják, hogy az öreg, vagy az öregszik, aki öregesen, szürkébben, kevésbé divatosan, tovább megyek, elhanyagoltan öltözik, mert az öregek általában ilyenek. A másik pedig, ugye amiről beszélünk, az pedig az, hogy ránézel egy emberre, és hogy mennyire látod a tónusát megfelelőnek, hiszen ugye, hogyha valaki nem olyan életet él, amiben fizikai munka van, akkor körülbelül 50 éves kor felett azért az izmoknak jelentős része elkezd azért így leépülni, és hát egyre kevesebben tesznek azért, hogy az a kép, amit te mondjuk kívülről látsz, és mondjuk a ruha nem takaró részein van, kéz, láb, egyebek, hogy ott abból mennyi tűnik úgy, hogy az fiatalos. Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy betegség, és azt mondjuk, hogy öregség, akkor ezt a két szót általában, még talán sok esetben még szinonímaként is használhatnánk, miközben azt kéne mondani, hogy az, hogy valaki beteg, az nem feltétlenül az öregségével együtt jár. Ugye beszélünk azokról a betegségekről, és már beszélgettünk mozgásszervi betegségekről, beszéltünk demenciáról, beszéltünk életmód okozta betegségekről, csontritkulásról, daganatos betegségekről, szív- és érrendszeri betegségekről, amiket egyébként mind az idős korhoz teszünk oda gondolatban, közben pedig az látszik, hogy ezt egyre inkább a fiatalabb generáció is mutatja. Tehát akkor a betegség meg az öregség az nem feltétlenül jár kéz a kézben. Sőt. Tehát itt van az, hogy mondjuk mi az, amit te önmagadért megteszel azért, hogy azt a természetes folyamatot, amit öregedésnek nevezünk, azt hogyan tudod lassítani, mert nyilván megállítani nem. Nyilván a hölgyeknek és az urak egy részén nagyon fontos ez a hajfestés, hajbeültetés.
2: Most nem mindenkinek fontos.
3: Hát nem tudom.
2: Alkalmazzák a férfiak különben elég gyakran. Igen. De különben miért reagálunk ezzel ellen ennyire? Ezzel gondolkodik, ez természetes folyamat. Hát ugye minden kornak megvan a maga szépsége, mondjuk jó, oké, rendben, idősebb korban teljesen más, megváltozik a bőrnek a mit tudom, hidratációja, így, ráncosabb lesz valaki, de hát most ezzel ellen védekezni nem ostobaság?
3: Azt gondolom, hogy ebben van az, amikor valakinek a teste, meg a lelke mondjuk nem önazonos. Tehát amikor nem tud azzal a helyzettel mit kezdeni, ami egyébként is bekövetkezik, és megpróbál olyan dolgok ellen védekezni, ami egyébként ami ellen nem lehet, vagy máshogyan fogalmazok, ami ellen nem úgy lehet. Nagyon érdekes, hogy mondjuk már a gyermek szocializációjánál ott van az, hogy az öregekkel másképpen bánunk. Az öregeket gyengéknek látjuk, vagy támogatásra szorulónak látjuk, valaki nyűgnek is tartja őket. Tehát, hogy ezek a dolgok így hozzákapcsolódnak gyermekkortól, ahhoz a fogalomhoz, hogy öregedés, és nyilvánvalóan te nem akarsz nyűg lenni, te nem akarsz elesett lenni, nem akarsz gyengének tűnni, és ezért teszel olyan dolgokat, amelyekkel igazából saját magadon kívül senki mást nem csapsz be.
2: Hát mondjuk ez is igaz, de öreg vagy idős? Mert ugye, hát azért nem mindegy, hogy hívjuk, ugye?
3: Így van. De van két olyan dolog, ami mindenféleképpen előjön. Az öregedéssel általában súlyfelesleget halmoznak fel az emberek, nyilván azért, mert inaktívabb az életük, és ugye ide jön mellé az, hogy feledékenység, ami már most egy ilyen gyűjtő fogalom lett, tehát erről is kiderült, hogy ez sem mondható csak és kizárólag az időskornak a velejárójának, mert nagyon sokszor fiataloknál is előfordul, vagy akik időskorban azt mondjuk rá, vagy azt mondja magára, hogy én igen feledékeny vagyok, azért egy interjú alatt kiderül róla, hogy ő 40 éves korában nagyon tudta a kollégái nevét pontosan megjegyezni. Tehát, hogy ez önmagában nem feltétlenül fog itt történni.
2: Emlékszem, régebben egy ilyen társaságban voltunk, és akkor volt valami olyan kísérlet, amit az öregedéssel kapcsolatban...
3: Emlékszel rá?
2: Hát, ne így érts, csak hogy a részleteire nem. De azt tudom, hogy ebbe a témakörbe vágott bele, hogy segíts már te neked az emlékezetedben biztos jobban megvan, mint az enyémbe. Miről volt itt szó?
3: Az 1980-as évek elején volt egy olyan kísérlet, hogy ha jól emlékszem, akkor 8 férfit, ilyen 70 felett járó férfit visszarepítettek egy ilyen időutazás során egy 22 évvel korábbi életükbe. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 8 idős embert egy olyan 22 éve korábban berendezett nyaralóba vitték el, ahol 22 évvel korábbi műsorokat, zenéket adtak, olyan újságok, olyan tévéműsor volt, 22 évvel ezelőtti kiadású, tehát 60-as évek belül tévékben mentek a régi adatok, filmek, de tükrök nem voltak, hanem így a házban így el voltak helyezve ennek a 8 idős embernek a 22 évvel hamarabbi valamilyen fényképe. És érdekes volt, hogy amikor megmérték őket, vagy kiszámolták a hajlékonyságukat, a marokerősségüket, memóriájukat, tehát mindent, látást, hallást, egyebeket.
2: Nem mondod, hogy így a környezetet befiatalították?
3: 5 nap után kiderült, hogy ügyesebbekké, ruganyosabbakká váltak, egyenesebb derékkal kezdtek ülni, valamilyen szinten javult a látásuk, mert fiatalabbnak érezték saját magukat, saját magukból legbelül. Aztán később ezt a 2000-es években megpróbálták rekonstruálni ezt a kísérletet, és ott is az derült ki, hogy ez bizony így van, hogy ez a fajta fiatalodás, ez, hogyha elhiszed magadról, hogy te fiatalabb tudsz lenni, és az agyadat és a lelkedet hozzá igazítod ehhez a programhoz, akkor ez képes működni.
2: Akkor kimondható, hogy ez hozzáállás kérdése?
3: Azt mondom, hogy szerintem bizonyos keretek között annyi idős vagy, amennyinek érzed

0: változást mutatni ezek a 70 feletti idős emberek, hogy akkor én hozzáigazítom még bizonyos keretek között még a testi adottságaimat is. Ez egy nagyon érdekes kutatás, és azt gondolom, hogy amikor valakinek idősebb korában születik gyermeke, és mondjuk ő a saját gyerekeivel egykorú szülőpárokkal jár mondjuk óvodába, akkor észre fogod venni, hogy az öltözködése, a gépkocsi választása, a dolgokhoz való hozzáállása, amikor egy ilyen később született gyermek miatt úgymond fiatalabban kell magát tartani, és mondjuk fiatalabbnak is tűnik. Hát ilyet biztos láttam már te is.
1: Igen, igen.
0: Meg hát felnőtt szokta... gyerekek után születik egy egész kicsi, és akkor átalakul az életmód.
1: Meg szoktak idősebb urak, most nem akarok itt mondjuk a hölgyeket terhelni ezzel, de idősebb urak szoktak fiatalabb hölgyeket választani, és azonnal látszik, hogy mennyire visszafiatalodnak velük
0: így
1: például.
0: Így van. Jó, de erre sokszor azt mondjuk, hogy ezért ezt társadalmilag ennek a megítélése nyilván több arcú.
1: Igen. Ez egy új téma. Köre. Ebben most nem megyünk bele. De nagyon jó volt veled beszélgetni, és nagyon szépen köszönjük. Hallgassák vissza az adásokat, tanulságosak ezek az adások a csak10perc.hu-n keresztül. Józsi, még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy beszélhetünk, és további nagyon szép napot kívánok neked. Szia!
0: Ugyanezt kívánom én is mindenkinek. Szia!

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
3: Zavaros az este,

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Még tart az új életfa akció, idén is lesz Bringaváros, Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
2: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz fácán, biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz. És a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztról. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
1: Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen, internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
3: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
1: Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. Fontos, hogy a hagyományos gyűjteményekből választott mese elmondásánál ne a szöveghűség, hanem az élő szó adta egyéni és egyedi előadásmód domináljon, olvasható a felhívásban. A versenyt szeptember 30-án rendezik, a gyerekeket szakmai zsűri értékeli majd. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Már megyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa, a második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitófordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a vírus és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
4: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgaraci rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megméretetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerek évforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sport Szövetség, mondta a rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
5: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerek évforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: A részletek a Diák Olimpia honlapján érhetők el. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamerahálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket.
2: Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben enyhe marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Csoda szép napot kívánok a rádió hallgatóknak, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Vélhetően ma is, én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, nagyon szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni. Mindenkinek jót kívánok erre a napra is. Ahogyan ez lenni szokott, ha jól indítjuk a napot, akkor remélhetőleg, és napközben is jókat kapunk, akkor a
2: hát
3: napunk egy kicsivel jobb tud lenni, mint a tegnapi volt.
2: Sláger téma jön. Azért, mert a párkapcsolatoknak, hát szóval szerves része az, hogy nem mindegy ám, hogy milyen a csúcsú. Ezt most úgy értem, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi történik a hálószobában. Most ne 18-as karikára tessenek gondolni, hanem csak kifejezetten arra...
3: 16-ra?
2: Nem, jó, na, úgy akarok csak fogalmazni, csak, mert a hallgatók így küldték el, hogy elküldtek először is nekem egy szlogent, mert tudják, hogy amúgy ágyneműkkel foglalkozom, meg alvással, meg ilyenekkel, hogy amit én régebben mondjuk egy posztban már kiírtam, hogy a paplan lehet közös, de a párna nem. Na és ugye ez indított el a gondolatot, hogy az elég sok háztartásban felmérve ezeket a dolgokat, azért megoszlanak ám itt a különböző számok, hogy együttalvás, külön alvás. Mi vezet itt jobban eredményre, és mi az utóbbi időben a jellemző? Mert én például most a középkorosztálytól viszonylag sok helyről hallom, hogy mondjuk az is lehet, hogy bármilyen alvási probléma miatt, de külön alszanak a felek. Viszont vannak olyanok, akik már 50 éve házasságban élnek, csodaszép boldogságban élnek, és mai napig úgy alszanak el, hogy ölelik egymást.
3: Na, ez egy érdekes dolog, amit felvetettél. Egy érzelemkutató végigvitt egy kísérletet, kifejezetten arra célozva a kutatást, hogy hogyan lehet az, hogy a külön alvó pároknál a párkapcsolat sokszor kiegyensúlyozottabb, izgalmasabb és tovább tart. Mert az derült ki, hogy a külön ágyban alvó párok, azok nem, hogy eltávolodnának egymástól, hanem valamilyen szinten közelebb is kerülnek, sőt arról beszéltek, hogy még a szexuális elégedettségük is nagyobb. És ez indította el ezt a kutatást, hogy ez egyáltalán hogyan lehet. Nyilván, amiről mindenki tud, filmekből, könyvekből, mindenhonnan azt halljuk, hogy az az idealizált állapot, amikor egy szerelmes pár együtt akar lenni, egységgé olvad össze, és hát ugye ez az összeolvadás, ez ugye teljesen szembeáll attól, hogy miért akarnék valakitől külön aludni. Ebben ugye az volt az érdekes, hogy legalább annyira tesz türelmessé egy együttalvás, vagy egy ágyban alvás, mint türelmetlenné, mert hogyha állandóan ott van valami előtted, ami mindig a tied lehet, ott van valaki, akivel állandóan hozzászólhatsz, vagy állandó interakcióba kerülhetsz vele, azt egy idő után nem fogod megtenni. Tehát, hogy kell a kutatás szerint, és még egyszer mondom, itt ez egy érdekes kutatás
2: volt. Kell idő?
3: Nevezzük ennek, mert most ezt nagyon sokan szeretik ezt a szót használni, akkor inkább azt mondjuk, hogy legyen egy kis távolság azért, hogy az együttlét majd jobb legyen.
2: Tehát azért legyen távolság, hogy legyen közelség.
3: Így van. Ez azért arra alapult ez a kutatás, hogy nagyon sokszor látható az, hogy a távkapcsolatokban, akik nyilván nem együtt alszanak, a távkapcsolatokban élőknél a intimebb kommunikációjuk van, a kommunikáció pozitívabb, kevésbé konfliktusos, mint azok között, akik közel vannak egymáshoz. Nyilván, mert a távolság az ugye nem eltávolítólag hat mindenkire, hanem azt a fajta élményt várod, amit a távolság nem adhat meg, de amikor ez a távolság ez eltűnik, és ott vagyunk egymás mellett, akkor úgymond mindenki a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából. Hát most erre alapulva, vagy nem erre alapozva, de azt ki lehet mutatni, hogy például Amerikában, ami ugye a világ másik végén van, a pároknak a harmada már külön hálószobában alszik.
2: De tudatosan úgy alakították az egész életüket,
3: így van,
2: hogy
3: így van. Aha, így van. Tehát alapvetően

0: ez már akkor kizáródik, mert akkor, ha kialszod magad, akkor nyugodtabb leszel a párkapcsolatodban, nem viszel annyi feszültséget, reggel jobb kedvel ébredsz, hogyha a másik esetleg nehezebben is, tehát ilyen módon ez közelebb tud hozni bennünket. De azt mondja ez a kutatás, hogy természetesen szükség van a közelségre, minden párkapcsolatra igaz ez, de valahol meg kellene tanulni azt az egyensúlyt, hogy ne legyünk annyira közel egymáshoz, hogy ne vegyük észre a másikat. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Nyilván a mi kultúránkban a francia ágyas kultúra terjedt el, és mondjuk meg őszintén, hogyha egy jókedvű baráti asztaltársaságnál ülünk, és mondjuk ott valahol kiderül az egyik párról, vagy akár többről, hogy ők nem egy ágyban alszanak, akkor az úgy nagyon sok kérdést kapnak, nem? Tehát nagyon sok olyan dolgot, hogy hogy van akkor ez, meg hogy van akkor az, meg milyen furcsa, miközben lehet, hogy annyira ez mégsem furcsa, mert van, amit ez még össze is tud hozni.
1: Hát amikor én az alváskutatás részével nagyon-nagyon mélyrástam magam is, és foglalkoztam vele nagyon sokat éveken keresztül. Szóval azt kutatták ebben a felmérésben, hogy a házastársaknak, vagy a párkapcsolatban élőknek milyen az alvási bioritmusa. Ebből arra következtetésre jutottak, hogy azok a párkapcsolatok hamarabb tönkrementek, ahol különböző alvási bioritmusok voltak. Tehát, hogyha mondjuk ez párkapcsolat választásnál, vagy párválasztásnál figyelembe vennék az emberek, akkor lényegesen hosszabb távon tudnának együtt lenni, és boldogabbak lennének. Jött ki ebből a kutatásból, és ennek az elemzéséből. Akkor ezek szerint ennek, Józsi, csak van valóság alapja.
0: Abszolút, és ebben az nagyon érdekes egyébként, hogy akkor, amikor két ember összeilléséről, vagy összeilleszkedéséről beszélünk, akkor azokra a dolgokra gondolunk először, hogy mi az, amit együtt csinálnak, mi az, amiben szabadidős tevékenységük, vagy szórakozási életük, vagy bármi, mi az, amiben ez így együtt van, vagy külön. Hát az utolsó lenne, hiszen az alvásról úgy gondolkodunk, hogy ott úgymond idézőjelben nem történik semmi. Hát ezen mit tudnánk ezen elrontani? És egyébként kiderül, hogy egyébként nagyon sok mindent, mert az alvás is egy történés, és ezzel igenis, hogy foglalkoznunk kell. Bár azt mondom, hogy ez a külön alvásos történet, vagy együtt alvásos történet, ez nem az, amiről csak ezt ebből leszűrve bármilyen párkapcsolatnak pozitívumát vagy negatívumát le tudnánk vonni. Tegyük meg azért őszintén azt a megjegyzést, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy hát, ha ezek nem alszanak egy ágyban, akkor ott biztos vannak nagy problémák. Talán még a mi társadalmunk nem nőtt fel ahhoz, hogy csak csupán ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Elcsodálkoznánk azon, hogyha ez tudatosan történik, akkor ez a kis távolság, ez lehet, hogy nagyobb közelséget hoz idővel.
1: Így van. És amiről én beszéltem, akkor ezek szerint ezzel a különalvási, mondjuk ez terápiával, akkor ez teljesen rendben is tartható.
0: Vagy adott esetben jobbá tehető, így van.
1: Így van. Szóval a párkapcsolat megmentése fel ebből a szempontból. Szerinted az emberek különben szégyellik ezt, mert nyíltan nem nagyon beszélnek róla, ez biztos.
0: Pontosan ebből kifolyólag, hogy nem nagyon merünk arról beszélni, hogy mi az, ami a társadalmi konvenciókhoz képest az életben nálad, nálam, vagy bárkinél ilyen területen más, mert a megítélés az mindig egy nagyon hamar megérkező reakció a környezetedből, és hogyha te úgy gondolod, hogy ezt a környezeted nem nagyon fogja érteni, hogy nálatok ez miért működik, és miért működik így jól, akkor ezzel nem fogsz előhozakodni.
1: Olyan cuki üzenetek jönnek a hallgatóktól. Erika azt írja, hogy az ő nagyszülei annyira szerették egymást, hogy amikor a nagymamája bekerült a kórházba, akkor a nagypapája is ment vele, mert hogy nem tudtak egymás nélkül aludni. Azért ezt is meg kell említsük csak egy ilyen gondolatjel mellett, ugye?
0: Nyilvánvalóan, amiről mi itt beszélgetünk, az nem azt jelenti, hogy kinek hogyan kell az életét átalakítani, vagy trendivé tenni, vagy jobbá tenni feltétlenül, hogyha egyébként abban, amiben él, ő abban a boldogságát megtalálja. Nekem most, ahogy itt beszélgettünk, a Titanic című film jutott eszembe, amikor van egy olyan vágókép, amikor az idős házaspár összefekszik, és igen, ruhában fekszenek az ágyba, és várják a halált együtt. Nyilván ennek van legalább annyi haszna, mint annak, amikor azt látjuk, hogy az együtt alvást nem tudjuk jól csinálni, éppen a alvási ciklusaink eltérése miatt, és nem várjuk meg, hogy ez a párkapcsolatot is tönkretegye, hanem ezt meg tudjuk annyival oldani, hogy aludni külön fogunk, és itt minden szónak jelentése van, akkor ezt a

0: talán érdemes megtenni.
1: Bár azért hagyd mondjam a saját magam életéből, hogy nekem is jobb az asszonnyal aludni, és én őszinte leszek. Tehát, hogy nem is nagyon, hogy mondjam, én nem szeretek külön aludni. Én nekem hallanom kell
0: a... Senki sem akarunk erről lebeszélni, aha, nyilván téged.
1: De hallanom kell a szuszogását. Tehát, hogy mondjam, szóval nekem úgy tetszik, ahogy a mami szuszog.
0: Hát ez majd változik, amikor a hallásod pedig romlani fog.
1: Igen. De jó téma volt ez ma, Józsi. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe picit úgy elkalauzoltál minket, és köszönjük a hallgatóknak a témafelvetést. Tegyék ezt meg, és hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu weboldalunkon keresztül. Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgettem. Józsi, legközelebb újra jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
0: Köszönöm szépen, és remélem, hogy ugyanilyen lesz mindenkié.

megjaváltatjuk. Leszek a bal, mi felrász téged, leszek a perc, mi át kell élned, számíthatsz rá. A legújabbak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az Új Életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
2: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Dorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Isten ennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
1: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben enyhe marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103

Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, az lesz, szerintem mezőnyúl is lesz. És a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. A kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben enyhe marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Megkaptuk a zöld lámpát, ennek értelmében már is indítjuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Doktor úr, köszöntelek, szia, szép napot.
3: Szervusz, képzeld el, a napokban a telefonomon keresgettem valamit, és nem fogod elkezdeni, menjünk, kezdjük, megkaptuk a zöld lámpát. Ez Szakács Tibi fordításában úgy nézett ki a videón, hogy a az kerékpárosoknak...
2: Redna,
3: pontosan így van, és ez föl van. Igen. Úgyhogy menjünk.
2: Jó, hát akkor kezdhetjük, mert...
3: Persze.
2: Bár redna, te azt mondtad, hogy ma fontos témánk van, én viszont erre azt mondtam, hogy ma nem, mert jöttek kérdések, és jó kérdések jöttek. Én azt szeretem, amikor a gondolkodik a rádióhallgató, megírja, felteszi a kérdést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Csináljuk már ezt a három kérdés, három válasz, jó?
3: Jó,
2: persze. Ez a mai nap folyamán, jó? Oké.
3: Okay.
2: E-book, ezzel kapcsolatos az egyik kérdés, és nem is az e-bookkal, hanem azzal, és érdekes, itt jön a legjobb dolog. E-book olvasó, vagy könyvmegvilágító lámpa a jobb a hálószobában?
3: Ez aranyos kérdés, nem mondom miért, mert erről nekem...
2: De tudod, hogy a kettő az hogy néz ki, vagy van neked
3: igen,
2: ilyen?
3: Igen. Koltai jut eszembe az illetékes elvtárssal.
2: Tehát hozzám tartozik.
3: Annyira, így van, ez tényleg hozzám tartozik, tudnélik én ennek saját magam miatt utána néztem. És nagyon-nagyon meglepett a tudományos vonatkozása. Menjünk
2: megváltoztatta bele, az alapgondolatodat, hogy
3: meg,
2: mit gondoltál?
3: Az... Meg. Így van,
2: eredetileg
3: így van,
2: mit
3: így van.
2: Gondoltál?
3: Eredetileg azt gondoltam, hogy egy ilyen fekete-fehér, nem túlságosan világító e-book olvasó az jobb. Az kisebb, mintha én ott fényeskedek egy korábban ilyen
2: csittetős
3: lámpámból.
2: Én most gondolom ezt így, hogy szerintem ez a jobb.
3: Igen, én is így gondoltam. De már nem így gondolom.
2: Na jó.
3: De mert hogy utána néztem, mert megmondom, mit tapasztaltam.
2: Nézzük,
3: mit azt
2: mond a
3: tapasztaltam.
2: Tanulmány.
3: A tanulmányt is elmondom. Ó, de aljas vagy, ez olyan tudod, hogy király.
2: Velem már, amikor találkoznak az emberek az utcán, rögtön mondták, szia Tibi, nézzük, mit mond a tanulmány.
3: Mondok, de nézzük, hát mivel, mert nem az a lényeg, hogy így mit van. Mondanak a piacon, hanem hogy mit mond a tanulmány. No, de a saját tapasztalat is lényeges. Én azt vettem észre, hogy bár meggyőződésem volt, hogy az e-book olvasó az sokkal jobb. Ettől függetlenül, ha e-book olvasóztam, akkor sokkal, de sokkal lassabban álmosodtam, vagy egyáltalán nem álmosodtam el. És ez nem csak jó. A könyvnek, ez fontos, hogy mennyire izgalmas a könyv, de mondom, ez nem csak ettől
2: ez
3: függő.
2: Nem könyvfüggő. Kiverte az álmot a szemedből az e-book olvasó? Mert igen. Szerintem erre kíváncsi minden.
3: Igen, és érdekes, hogy tehát még egyszer mondom, nemhogy nem segítette az elalvást, hanem gátolta, és a csiptetős lámpa, ami meg ilyen úgymond verőfényt csinál elvileg, az meg nem volt ilyen hatás. Olvastam 10-20-30 oldalt, és akkor már feküdt, hogy ki is esett a könyv.
2: Mondjuk
3: a
2: ezt azért, csak hogy közben most megint, bocsánat, ketótomi kérdés, miért beszélünk erről ennyit? Azért, mert régebben azt mondta a doktor úr, hogy ha szeretnél jól aludni, akkor nem mindegy az utolsó egyórás etap, hogy mit, hogy fogsz csinálni.
3: És mondom, fontos ezt, az olvasás.
2: Igen, és fontos az olvasás. Na már most, ha az olvasás nagyon fontos, az sem mindegy, hogy mivel világítasz, mert pont most jön ki itt az, hogy ha az e-book olvasót fogod használni, akkor viszont a mostani tapasztalatok alapján, vagy amit te mondtál, hogy megváltoztatta benned, a véleményt, akkor ezt alátámasztja, ezt nekem nincs ilyenem, én ezt most nem tudom alátámasztani. Azt viszont tudom, hogy ki fogom próbálni, hogy kiveri az álmot a szememből. Ez engem
3: jó.
2: Érdekel.
3: Akkor nézd, én még mondok egy kutatást, tehát próbálhatod, de kiveri. Tehát összehasonlították, hogy melyikből milyen típusú fény jön, és ennek milyen hatása van, és sokkal több alvás ellenes, fogalmazzunk így, fény jön az e-book olvasóból, mint a világítós lámpából.
2: Nem lehet különben a színhőmérséklet?
3: Biztosan az is benne lehet, az de fehér, sokkal jobban eltolja az alvást. Hát igen, sokféle színben van már azért. Sőt, nekem van olyan, képzeld el, amin lehet állítgatni, hogy este például egy melegebb tónusú fénnyel világít, még mondjuk

0: tény mennyiség, ami bejut, egyáltalán nem jó.
1: Elbeszéltem az időt, itt baj van, mert három kérdést ígértem.
0: Oké, haladjunk még egyet. Gyertya lenne a tökéletes egyébként, ezt is megnézte a tanulmány, de senki ne csinálja, mert az melatoninban is.
1: Nem olyan jó, hát elalszol és
0: lejjegsz. De tűzveszélyes, így van, tehát ne csinálja senki.
1: Ezt tiltott.
0: Abszolút, abszolút. Oké, na.
1: Ha már tűz, meg gyertya. A tűz régebben nagyon fontos volt az embereknek, és én ezt a múltkori adásban mondtam, hogy ugye milyen jó a szemnek, és felhoztam azt, hogy a kandalló, az tulajdonképpen tud ebbe a dologba segíteni, és nagyon sok családnál milyen jó meleg az, amikor télen ott van kandalló, pattog a tűz, és akkor ott olyan könnyen elálmosodik az ember, és olyan jó érzés van mellette. Viszont ugye a felmérések meg azt mutatják, hogy ma már nem annyira népszerű ez a dolog, tehát mostanában akkor az emberek már nem igazából közelednek a tűzhöz, már mint ilyen szempontból?
0: De most egy legtöbb helyen nem tudod megépíteni, meg egyre drágább, tehát
1: mondjuk egy panelban
0: úgy gondolják, hogy ez egy luxus cikk, és akkor hát erről most kandalló nélkül.
1: De amúgy megérni ebbe a dologba gondolkodni?
0: Nagyon megérni. Tehát óriási jelentősége van a tűznek az ember életében. Először is vegyük figyelembe, hogy a tűzből rengeteg olyan infravörös tartományba tartozó energia jön ki, most nevezhetjük ezt fénynek is, de tulajdonképpen ez már hő. Tehát ugye olyan infravörös tartományba tartozó energia jön, aminek beszéltük, hogy elképesztően nagyon fontos hatása van az emberi szervezetre.
1: Amit pont ebben az időszakban, ezekben az évszakokban nem kapunk meg kint.
0: Így van, pontosan. Tehát ezt megkapta az ember, nagy hidegbe is mindig ott ült mellette, és ugye beszéltük, hogy ruhán keresztül is van. Tehát több funkciója volt, hogy van hatása ruhán keresztül, tehát funkciója volt az ételkészítés, hogy a közösségi dolgokat összehozta az embereket a tűz. Folyamatos volt ez a sugárzáspót, az infravörös tartományban, hogy a mitokondrium nagyon jó, és a cirkadián ritmusra is gyakorolt hatást, mert kitolta azt, hogy akkor ki mikor alszik bele. És nem véletlenül imádja a mai ember nézni a tüzet, megbabonázza az embereket a tűz. Tehát nézed, leragadsz, és nézed, képes vagy egy tábortüzet is nézni.
1: Hát ez egy program, hát mert ez jó. Én nem tudom,
0: miért jó, de nekem jó. A szalonnasütés, és még ott, igen, azért, mert a szervezetet érzi, akkor bármilyen dolog kész van, csak a tűzért magáért is ott ülnek az emberek, és beszélgetnek. Egyébként ez ilyen 600-700 nanométer környéki, vagy a teljesen infravörös, az már 760-950 inkább, az már az a tartomány, és ez egy nagyon lényeges energiatöbletet tud adni a szervezetnek. Csak a PubMed-en, ez egy orvosi adatbázis tudományos munkákból, én megnéztem, most 5700 cikket találtam ezzel kapcsolatban, ez a fotomodulációs kutatási terület.
1: Csak ezeket átolvasod majd jövő hétre, és akkor majd elmondod nekem.
0: A lényege az az, hogy építs kandallót.
1: Aha.
0: És ez legyen az esti világítás.
1: Nem véletlen az, hogy majd egy hidegebb időszakban, amikor tényleg már beköszönt ez a szürkesség, meg ilyenek, és az interneten elkezdesz szörfözni, és akkor mondjuk beütöd azt, hogy te szeretnél olyan, mit tudom, ideális hangulatú szobát, ami nagyon meleg, mindig ott a kandalló, mindig ott a tűz.
0: Igen, és a nem véletlenül, képzeld el, van, mondjuk ez nem had semmit, tehát az csak ártalmas, de mert ugye ugyanabból a LED tévéből jön ki, de valójában csináltak már ilyet, hogy a tévédet kandallóvá változtatja egy-egy ilyen applikáció.
1: Hát van olyan tévészolgáltató, akinek van ilyen csatornája.
0: Igen.
1: Akkor ez hasonló, mint a barátomé a távvezérlős?
0: Nem tudom, milyen tehát a távvezérlős.
1: Hát az a látványkandalló, amiben van ez a féle grafika, meg ez a féle izzó,
0: de nem mindegy, hogy miből jön, tehát mi jön ki
1: tehát
0: belőle.
1: Itt a tűznek az energiája is kell.
0: Így van, így van. A hullámhoz tartománya annak az energianyalátnak.
1: Mert a barátom még az olyan, hogy fújja a meleg levegőt, meg közben látod ezt a féle dolgot, úgyhogy ez na azért mondtam minden. Jó, hát ezt én keresztbe beszéltem ezt az egész dolgot, de higgyék el, hogy különben vagy megbeszélünk valamit, vagy sehogy. Egy népszerű kérdés viszont kimaradt, és szeretném holnap ezzel
0: gyorsan
1: kezdeni.
0: Válaszolok.
1: Ne, most ne válaszolj, jó? Hanem majd holnap.
0: De nagyon fontos, nem tolom tovább a holnapi témát.
1: Tolni kell. Tolni kell. Holnap azzal kezdünk, és akkor röviden majd azzal válaszolsz. Nyáron kell-e szedni D-vitamint? Ezt nagyon sokan kérdezték, sok e-mail jött ebből a kapcsolatban. Kapcsoljanak ránk holnap is, és akkor majd megtudják a választ, jó? Doktor úr, köszönjük, puszi neked!
0: Szervusz!
1: Szia!
0: Puszi, drága csinál!
1: Nagy rizsek, nagy húsok! Hello!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
5: Helyi rádiókban.
4: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben enyhe marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Jó reggelt kívánok, 8 óra után ébredjen velünk itt a 103.9-en. Hűvösek a reggelek, úgyhogy aki már zokniban alszik, valahogy úgy indokolt ennek a jelenléte. Én a legjobb zenékkel azért a következő 6 órában hevítem és melegítem a hangulatot. Jön DJ Sammy, vele indulunk, aztán Ricky Martin is fölkészül, Britney Spears, Coolio és Craig David is, és jó magam is fölkészültem egészen 2-ig. Itt vagyok, én Zenta Jelit a mikrofon mögött.

Milyen jó 100%-osan szerelmesnek lenni valakibe egyébként. Maga ez a 100%-os szerelem nem azt jelenti, hogy a másik ember tökéletes, hanem mindenképpen azt, hogy a két tökéletlen ember őszintén, szabadon és mondjuk kölcsönösen egymást akarja. Hát én is nagyon sokszor fölteszem idősebb házaspároknak azt a kérdést, hogy vajon mi a hosszú házasság titka? Hát erre lehet ott a konyhában már gondolkodva válaszolni mondjuk, és mindig azt szokták mondani, hát főleg a hölgyek, hogy türelem, meg kompromisszum. Van, aki azt mondja, hogy a tisztelet, őszintesség, közös fejlődés, no és a kitartás is nagyon fontos, mert hogy amikor elmúlik az első nagy izgalom, meg a nagy rózsaszín felhő, akkor ugye marad a szeretet, de legfontosabb az érdeklődés és még a törődés is. Hát törődjünk a kedveseinkkel, a szerelmünkkel, a családtagjainkkal, mert hogy ez nagyon fontos, főleg ilyenkor hétvégén, amikor biztos vagyok benne, hogy több idő van, főleg így a reggeli kávé mellett egy picit beszélgetni. Ma nem rohanunk, remélem. Nem kell vinni a gyerekeket iskolába, óvodába, bölcsikébe, sehová, úgyhogy próbáljuk meg tényleg megélni ezt a hétvégét. Szeptember 12-e van, hihetetlen, ugye, hogy itt járunk már a közepén ennek a hónapnak, de hogy mi minden vár még ránk, akár ezen a hétvégén, na ezzel is fogok majd egy picit foglalkozni. És a legjobb zenékkel is, Honey Beast fölkészül, jön Coolio, de előtte Ricky Martin és a She Bangs itt a Best FM-en, 8:09 után néhány perccel.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Ő volt Britney Spears itt a Best FM-en a legjobb zenék között 8:30. Jó reggelt kívánok, hogy állunk a kávéval, a meleg teával, ugye, hogy most már jól fog esni hamarosan ez a melegebb kis folyadék így a reggeli órákban. Én már túl vagyok a nagy pohár vízen, amit minden reggel fölhörpintek, beveszem a kis C-vitamin, K-vitamin, D-vitaminomat, magnéziumomat, mert hogy én ezt is szedem, aztán olyan jó, hogy van nekem is egy felügyelőm, aki a felnőtt lányom, és amikor hazatér, akkor úgy szokta nézegetni, hogy anya mit szedsz, és mit nem, és mit kellene. Hát igen, érdemes ugye itt konzultálnunk, nem csak az orvosunkkal, hanem mondjuk az érettebbekkel is, akik képbe vannak, hogy jön ez az őszi időszak, amikor lehet, hogy éppen lemerült energiakészletünket. Érdemes tuningolni, mert hogy le tudunk azért nyáron is fáradni, szerintem rendesen. No, de most már itt az őszies idő remélhetőleg meghozza mindenkinek a feltöltődést, nincsenek ezek a nagyon nagy melegek, és a mai napon is lehet már érezni, hogy 30 fokot nem fogjuk azért úgy érzékelni, nem úgy, mint a hét közepén, amikor még mindig a meleget tudtuk egy picit úgy zabálni jó értelemben. No, hát én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, élvezzük ezt a hétvégét, vele együtt pedig azokat a programokat, amire lehet készülni, akár itt városunkban, tudják, Tirpák Fesztivál, vadgasztronómiai fesztivál, ez mind-mind a mai napnak lesz majd az eredménye, meg a holnapinak, tehát a hétvége így ezt fogja takarni. De hogy pontosan mivel lehet találkozni majd a Kossuth téren, milyen program lehetőségekkel, ennek is utána járok mindjárt, és ajánlom addig is önnek a figyelmébe az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, ahol azért lehet már a programok közül egy picit szemezgetni. Na, hogy állunk a reggeli öleléssel? Nagyon fontos termelni kémiai értelemben az oxitocint, amit bizony főleg kötődésnél, érintésnél, ölelésnél és egy olyan kis intim megfogásnál is mindenképpen felszabadítunk a szervezetünkben. Fontos erre is figyelni, na meg arra is, hogy jön Craig David és Sting a folytatásban itt a Best FM-en.
1: Nem kell tovább keresned.
2: 103.9 Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt egy félárva kiskölyök.

Ő volt Curtis, aki egy fehér rózsával állított be, gondolom, hogy Judy elé is, mert ő szenzációsan játszik a magyar kézilabda, kosárlabda válogatott. Hát én is szoktam nézni, személyes ismerettség is van a csapatban, úgyhogy én imádom mondjuk a kis TikTok videókat is nézni, ahogy örömködnek a csajok, és ahogy velük együtt örül egy ország, úgyhogy nagyon sok sikert így a lányoknak, a folytatásban nyoma lehet őket is követni, hogy éppen hogyan is állnak itt a bajnokságot tekintve. Hát a rózsák után nekem eszembe jutott az is, hogy nagyon sok minden elszáradt itt ugye a szárazság eredményeként, és bizony így a szeptemberben azért a rózsák is készülnek az őszre, ezért nem kell erőltetni a növekedésüket, inkább segíteni kell őket hamarosan majd itt fölkészülni a térre, és nem vagyok egy kis kertész leányka, attól függetlenül, hogy nekünk is a tanyán van gyönyörű szép rózsabokor, amit jobb esetben öntözünk, de hát igen, csak elszáradva látom őket sajnos, pedig ugye ha száraz az idő, akkor továbbra is öntözni kellene alaposan, viszont ritkábban, mert hogy inkább a tövéhez érdemes vizet adni, semmiképpen nem a levelekre. Hát jön a meccés időszakja, majd ugye itt a tápoldatozás, a levelek odafigyelése, a kártevők elleni védekezés, mindenféle gombabetegségek is előfordulhatnak, és bizony a térre való fölkészülés, mert hogy komolyabb takarással azt mondják, még várni kell, de hogy a töveknek a felkupacolását ugye általában akkor érdemes majd elkezdeni, amikor tartósan hidegre fordul az idő. Hát nagyon fontos, hogy szeptemberben még ne próbáljuk elaltatni úgymond a rózsát, a cél pedig az, hogy egészségesen, de ne friss és zsenge hajtásokkal menjen bele majd a télbe, úgyhogy fontos erre is figyelni, no meg arra is, hogy mi van a reggeliző asztalon, készül-e már a tojás, a szalonna, a kolbász, júj, a virsli, de imádom ezeket a finomságokat így hétvégén reggel, valahogy úgy komótosabban és jobban megadván a módját tudunk az asztal köré ülni, hát legyen ez egy alapszabály, mellé pedig jöjjön a No Doubt Dala itt a Besten.

Fölülhetünk, de érdemes megnézni mondjuk a MÁV-nak az oldalát, főleg akkor, hogyha utazunk, hogy pontosan hová érkezünk be, mikor indul a vonat, le lehet csekkolni az érkező vendégeinket, vagy akár a gyermekeinket is, akik remélem, hogy nagyon sokan hazalátogatnak ilyenkor anyához, a mamához, mert hogy mindannyian örülünk a gyermekek érkezésének. Jó készülődést kívánok! A hírek pedig pillanatokon belül érkeznek itt a Besten, mert hogy nem sokára 9 óra. Jó reggelt kívánok!

0: egyháza zenei kedvencei szólnak megállás nélkül.
1: Ez a 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
6: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az Új Életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
8: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Dorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Isten ennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
7: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte még borult marad az égbolt, majd csak a nap végére oszlik fel a felhőzet. Nyíregyházán legfeljebb 17 fokot mérhetünk, éjjel 10 fokra hűl le a levegő. Holnap már többet süt a nap, melegebb is lesz egy kicsit, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten még többször válhat borongóssá, esőssé az idő, de komolyabb lehűlés még nem következik, sőt, szerdán akár a 25 fokot is elérhetjük. Jövő hétvégén 21 fok lehet. A légmozgás közben ennyi marad. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: 9 óra után hogy állunk a sálakkal? Júj, még azért azt nem kell elővenni, de a kendőket mindenképpen, mert idén 2026-ban hódítanak a kendők, amik nagyon jól mutatnak mondjuk egy blézeren, egy mellényen, vagy éppen még toppot is lehet belőlük készíteni. Hát irány a nagyinak a fiókja, mert hogy ott még biztos, hogy lapulnak kincsek. Kincsek nálam is vannak jó zenék vonatkozásában. Ace of Base velünk lesz, jön Seal, a Compact Disco, Shaggyvel is jön az Angel, de Nickelback dalával indulunk, én pedig köszönöm, ha velem rádiózik. Egészen 2-ig azért legyek ott a konyhában a háttérben. Én Zenta Jedit vagyok, csodás napot kívánok!

Hétvégén elszámoljuk a kalóriát, szerintem főleg reggel, mert nagyon sokan próbálkoznak így fogyni, és nagyon ügyesek. Pont a múltkor mosolyogtam, mert nem élőben láttam, hanem a TikTokon, és mennyi mindenre jó ez a kis platform, mert hogy pont ott láttam, hogy egy esküvőn egy nagyon feszített tempójú hölgynek a tökéletes teste, ugye, oly formában került az asztal mellé, hogy ő elővette a kis mérlegét, és hogy még egy ilyen nagy napon is mondjuk mérlegelte, hogy mennyi húslevest, főtt húst, meg mindenféle finomságból csipeget. Hát vannak, akik ilyen nagyon ügyesen élnek, és mondjuk tényleg odafigyelnek, hát csak így van meg az eredménye, de én azért néha ilyen csalónapokat nagyon szeretek tartani, mert hogy én mondjuk imádom az édességet, a finom tésztaféléket, úgyhogy vannak napok, amikor úgy fittyet hányok mindenre, és azt mondom, hogy ma bizony eszek, főleg ha olyan helyen vagyunk. No hát vannak, akik tehát hétvégén nem, de vannak, akik igen számolják gyakorlatilag a kalóriákat, és nagyon jó kis oldalak vannak, hogy be lehet pöttyögni, hogy mit ettünk, mit ittunk, körülbelül mennyi gram, vagy kanál darab, ugye ezt is így lehet kategorizálni, és ha tudjuk a terméknek a márkáját, még az alapján is meg lehet keresni itt, hogy milyen kalóriatartalma van, és szépen lehet vezetni a napi összes kalóriát, hogyha valaki szeretné tényleg úgy lebontva is látni, hogy mennyi fehérjét, szénhidrátot és zsírt eszik. Hát ez most nagyon divatos dolog. Én mondjuk abban hiszek, hogy a mérték az érték, ez egy nagyon jó kis mondat, és hogy mindenből lehet keveset. Van egy ilyen kis markunk, amit elő lehet venni, és mondjuk az alapján is lehet a mennyiséggel egy picikét játszani és sakkozni. Hát én jó étvágyat kívánok mindenkinek, a reggeliző kis asztal mellé pedig nagyon jó hangulatot, mert ez is nagyon

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg.

0: pisszel pumpáltunk egy picit a hangulaton és a lendületen, és hogyha már mondjuk pumpálunk, vagy éppen ritmusba tesszük a testünket, akkor ki az, aki mondjuk a héten akár kétszer-háromszor is elment kocogni, vagy mozogni? Nekem magasban van a kezem, mert sikerült a héten azért összehozni kétszer is a futást, ami 4-5 kilométert jelent. Hát, ha valaki korán kell, akkor ilyenkor kellemes hőmérséklet értékben tudja megcélozni akár az erdőt, vagy a bújtosító körüli rekordtámpáját, vagy ugyanez ugye ott a színház előtti részen is kivitelezhető. Hát van, aki a stadion körre esküszik, hát ki ugye a nagyobbakat, a kisebb köröket szereti. Én valahogy a jobb távoknak vagyok a szerelmese, mert úgy körbe-körbe nekem az olyan kis uncsi lenne, no, de hát nem vagyunk egyformák. Egy biztos, hogy nagyon fontos az ideális heti kombinációt összeállítani, ami lehet kardió, beleértve nem csak a tempós séta, ami egyébként nagyon-nagyon jó dolog, mert egy nagyon egyszerű kezdés lehet a sportra, hogyha mondjuk 30 perc tempós sétát kivitelezünk. Én ezt gyakorta alkalmazom, jövök, megyek a városba, ha mondjuk föl kell a nyírségvízhez szaladni, akkor éppen nem lifttel megyek, hanem a harmadikra gyalogolok. Fontos dolgok ezek, úgyhogy lehet helyettesíteni a liftet. És tök érdekes, mert én a harmadik emeleten lakom, és nagyon sokan mondják, hogy nem gondolkodsz lejjebb költözni, és szoktam mondani, hogy nem, mert naponta biztos, hogy legalább 5-ször fel lemegyek, és van egy ilyen jó érzés bennem, hogy azzal is mozgatom a kis testemet. Erősíteni legalább heti két alkalommal, mondják azok, akik tényleg odafigyelnek erre, mert hogy a saját testsúlyos gyakorlatokkal, vagy gumiszallaggal, ez is nagyon divatos, vagy ilyen könnyebb súlyzókkal is kiváló. Én nagyon büszke vagyok a barátnőimre, 50-20-os csajok, hozzáteszem, akik beszereznek ilyen 2-3 kilós kis súlyzókat, és otthon maguktól kicsit a kart fel, le, hátra, oldalra, ne legyen ez a kis fittyenő kis kar, mert ugye erre kényesek vagyunk. De ami a legfontosabb, a mindennapi aktivitás, mert hogy mondjuk ha valaki ülő munkát végez, akkor érdemes többször megszakítani néhány perc sétával vagy átmozgatással, de nagyon fontos, főleg 50 felett különösen, hogy értékesen próbáljuk meg megőrizni az izom erőnket, talán ez a legfontosabb. No, minden rendben lesz akkor, hogyha erre odafigyelünk, erre a kompakt diszkó a hősökkel karöltve figyelmeztet minket itt a Best FM-en, 9:30-kor. Csodás napot kívánok!
1: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbi, jó hetéjű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

angyalkéjek és angyalkája, én hiszek ebben, és nagyon jó dolog mondjuk, hogyha mindenki a saját formájára alakítja azt a csodát, ami jobb esetben mellette van és segíti őt, mert ugye nagyon sokszor mondjuk a mindennapi beszédben valakire, hogy hát ő egy igazi angyal. Van ilyen egyébként a környezetünkben? El lehet gondolkodni ezen, hogy kit hívunk ennek, mert ugye a legjobb esetben, amikor valaki mondjuk mellettünk áll, segít rajtunk, vagy önzetlenül teszértünk valamit, hát rá szerintem mondhatjuk, hogy angyal, úgyhogy nem feltétlenül csak egy szárnyas, valami természet feletti lényt nevezünk angyalnak, hanem tényleg néha egy emberre is mondjuk, amikor a viselkedésében van valami különösen tiszta, szeretetteljes és önzetlen dolog, amit látunk benne. Jó angyalkának is lenni, és jó segíteni is valakin, úgyhogy nem sokára ez irányba fogok információt hozni, mert hogy nagyon jó adni gyerekeknek, leginkább szoktuk mondani, mellettük lenni, hiszen mi felnőttek vagyunk, kötelesek jó példát mutatni és megtanítani őket olyan dologra, amire remélhetőleg időben fognak majd így rezonálni és hasznát venni, mert hogy ez is fontos dolog. No, meg az is fontos, hogy Pápai Jóci dalában egy kicsikét úgy elvegyüljünk, jön a barokkal, aztán jön Tupac, és a Back to Black is még ebben az órában.

Izgalmas hírekkel érkezik András, amely között azért arról is ejthetünk szót, vagy én azért hallom, hogy beszélgetünk nagyon sok mindenről, többek között ugye arról is, hogy megszavazta az országgyűlés, hogy a vármegyéket ismét megyének, és főispánokat pedig kormány megbízottaknak hívják majd október 1-től. A hírek tekintetében András sokkal több pozitívumot és érdekességet hoz. Én a következő órában könnyedebb irányt veszek, programajánlat felé megyünk majd, hiszen Gasztrofesztivál, Tirpák Fesztivál, jó ide jó, most már lehet érezni az illatokat a Kossuth

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
4: Helyi rádiókban.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
6: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, az lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztról azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
5: Razziáztak az egyenruhások, közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hidegfront után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

rázkodunk bele az iskolába, most már itt szeptember 1-e után, és nem csak a középiskolákra gondolok, vagy az általános iskolákra, hanem bizony a Nyíregyházi Egyetem is megkezdte itt, kérem szépen, a hallgatóknak az okítását, úgyhogy remélhetőleg mindenki most már úgy megpróbál visszaállni itt a szeptemberi hangulatba. 10 óra után vagyunk, a hangulat fokozódik, jön mindjárt az Animal Cannibals, egy jó Aerosmith dalt is bekészítettem, ugye, hogy szeretjük persze. Viszont az óra Krisztina Milliánnal indul, és jó magammal, én Zentai Edit vagyok, egészen 2-ig itt a Best FM-en.

Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9 Best FM.

Smith itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és milyen jó dolog szurkolni csapatokért. Én legalábbis nagy kosárlabda rajongó vagyok, ezt azért úgy tudják rólam a városban, nem csak azért, mert valamikor én is még Csalai tanár úrnál voltam kisdiák, kosárlabdázó, no meg a gimnáziumban is, hadobás tanár úrnál, és utána már ugye a méreteim miatt nem vittem sokra, de jó kis irányító voltam egyébként, és milyenek vagyunk mi szülők, vagy ugye szeretnénk a gyerekeinket is az irányba terelni, amiben nyilván csak is jó szándékkal, mert tudunk neki segíteni, azért tanítjuk talán pont olyan akár sportra is a gyermekeinket, amit mi valamikor űztünk, vagy mondjuk van egy másik oldal, hogy pont azért, mert mi szerettük volna űzni, és bennük látjuk meg azt a lehetőséget, hogy talán majd ő folytathatja a mi álmunkat. Szerintem ez nem biztos, hogy egyébként jó út, no de minden szülő a lehetőségeihez képest a legjobbat akarja a gyermekének, én ebben biztos vagyok. Viszont ha már kosárlabda, ugye én nagyon büszke vagyok a fiamra, aki kosárlabdázott, és most ugye a Hübner Blue Sharksnál edzősködik, Takács Mátéval és Demeter Ádámmal egyetemben, de ha már kosárlabda, akkor szerintem mindenkit leköt egy picikét, ugye, amikor kapcsolja a televíziót, hogy hogy is állunk itt a magyar kosárlabda jelenlegi helyzetében, mert hogy nagy büszkeség az, hogy a magyar válogatott 40 év után ismét bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé. Ugye szeptember 8-án például Japánt győzték le Berlinben, és nagy mérkőzés után imádom nézni a csajoknak az örömködését, hogy mennyire tudnak ők is örülni, ami könnyet fakaszt az én szememben minden körülmények között, úgyhogy nagyon pozitív dolog mindez. A meccsek tovább zajlanak, ugye Berlinben, és a tét az elődöntőbe jutás, amiért mindenképpen szerintem szurkolunk sokan. De ha már kosárlabda, akkor érdemes a helyi fiúkra is figyelni, mert hogy a hétvégén a Sitku Ernő emléktornát tartják, illetve hogy már tegnap megkezdődtek ezek a mérkőzések, és a mai napon is tovább tart majd 2 órakor, majd a döntő 16 óra 30-kor, és este 6 órakor lesz az eredmény hirdetés, aki úgy érzi, hogy egy kicsit megindul a Continental Arena irányába, akkor mindenképpen szurkolhat majd a kosárlabda csapatért. Én is szurkolok, mégpedig a legjobb zenékért, amiket látok itt magam előtt. Black Machine, Pitbull jön, az Envog dala is velünk lesz itt a folytatásban, amikor is szeptember 12-én nagyon szép délelőtöt kívánok, és nem sokára megyek majd a Kossuth téri programok irányába. Én itt lakom egyébként a belvárosban, úgyhogy már úgy azért érzem az illatokat. Szerintem valami pörköltféle biztos, hogy fog készülni.

nyitottabbak.

A Black Machine itt a Best FM-en, és nagyon szépen köszönöm az útinformációkat. Biztos vagyok, hogy Tibornak az üzenete révbe ér így az autósoknak, mert hogy tovább tartanak a 36-os főút alatti áteresz átépítési munkái. Itt a kijelölt terelő út a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárt részt, és továbbra is jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassan halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykálló között, úgyhogy az erre közlekedők mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. Én is jövök, megyek arra, ugye ott útépítés van, tehát ez még lassíthatja a behatolást. Kérem szépen, akár Nyíregyházára tart, akár ugye Nagykálló irányába, ezt kalkuláljuk bele, hogyha időre szeretnénk megérkezni, mondjuk a mamához majd ebédre. Teljes útzár van a Tiszavasvári út egy szakaszán városunkban, a korlátozásra a vízelvezető rendszer építése miatt van szükség, a forgalmat egyébként mindkét irányában terelő útra irányítják, a Salamon-Bokori csomópont környékén is módosított útvonalon lehet közlekedni, úgyhogy az arra autózóknak ezért a megszokottnál hosszabb menetidőre kell számolniuk. Nagyon fontos odafigyelni, fokozott figyelemmel, és a lehetőség szerint tehát tervezzék meg útvonalukat jó előre. Én is megterveztem a következő dalt. Pitbull jön! Oké? Na figyelem! Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

3:45, és bizonyan érdekes az, hogy nem tudjuk megfogni vagy látni az időt, mégis folyamatosan tapasztaljuk a változásokat, ugye megszületünk, öregszünk a nappal, éjszakává válik, az évszakok pedig követik egymást, de olyan érdekes, hogy vajon tényleg úgymond múlik az idő? Hát itt válik igazán érdekessé, mert hogy a modern fizikában az idő nem feltétlenül úgy működik, ahogy a hétköznapokban elképzeljük, gondoljunk csak Einsteinnek a relativitás elméletére, mely szerint például az idő múlása függhet a mozgástól és a gravitációtól. Hát szerintem az idő rendkívül gyorsan telik, szoktuk mondani, hogy iskolában nem, munkahelyen lassabban, de hétvégén hát szinte repül az idő. Sok dal is szól erről, mi viszont egy kicsit tempót fogunk diktálni Ellie-vel, és addig is be lehet önnek nyugodtan így a kis fejébe kódolni azt, hogy melyik időszak volt mondjuk a legszebb az életében. Gyerekkor, kamaszkor, fiatalkor, vagy most pont jó? Hát nagyon szerencsések azok, akik mondjuk azt tudják mondani, hogy most úgy megállítanám az időt, mert úgy minden rendben van. Remélem, hogy sokan gondolkodnak azért így. 2026. szeptember 12-én. I got this

sokára 11 óra van a 5 dala után, pedig nőnek a szemünk alatt a ráncok, főleg akkor, hogyha nem jól aludtunk, mert hogy erről énekel nekünk majd az FLM, ráncok a szemem alatt, sokan szeretjük ezt a dalt, én sokszor szeretek tenni az ellen, hogy ne legyenek ráncok a szemem alatt, ám bár az idő múlásával nagyon nem lehet játszani, főleg akkor, hogyha az ember nem szeretne mondjuk művíjen beavatkozni mindebbe, én ezt a tábort erősítem. Szerettem megőrizni a természetességet minden formában, és ezért úgy kampányolok is. Azt kell, hogy mondjam, Beyoncé még remélem ebbe az órába belefér. Kíváncsi lennék, hogy ő milyen formában őrzi meg a fittségét. Ezen is el lehet gondolkodni. Csodás napot kívánok mindenkinek, szeptember 12-e van, és a héten azért az ünneplő hölgyeket, urakat érdemes fölköszönteni. Ugye ünnepeltük hétfőn a Reginákat, aztán a Máriákat is köszöntöttük, az Ádámokat, jöttek itt még a héten a Nikolettek, itt a sorrendben a Teodórák, az Igorok, és a mai napon ismét a Máriáké a főszerep, így szeptember 12-én, mellettük egyébként a Marionok és a Palomák is ünnepelnek. Ennyi volt a naptáram, bezártam, engedem Andrásnak a hírek vonulását, de előtte az ígérdalt még mindenképpen elindítom itt a Best FM-en. Jön az FLM!

0: képlet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
2: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hideg front után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

reggeli úton lévőknél nincs fennakadás sehol, főleg akkor, hogyha mondjuk dolgozóba indul valaki, mert hogy ilyenre is kell gondolni, nem csak mindenkinek. Hétvége a hétvége, a piaca környékén még mindig óvatosan a parkolásra figyeljünk, a kerékpárosokra figyeljünk, a rollerosok is figyeljenek, és persze mi is rájuk. Jön Kelly Rowland a Workel, aztán a Hooligans dala is érkezik, én pedig egészen kettőig itt vagyok a Best FM-en, a nevem Zentai Edit.

Mert is jól eshet akár reggelire, mert van, aki a sósabb ízek felé veszi az irányt, vagy éppen a kezével nyúl irányába, van, aki pedig azért már reggel mondjuk egy nagyon kellemes kis édes desszerttel tudja a kávét fogyasztani. Nagyon jó reggelt és kellemes napot kívánok mindenkinek, mert van, aki most ébre, tudjuk jól, ugye, hogy szokott ez működni szombaton. Ha valakinek strapás volt a hete, akkor még simán belefér, hogy 10 óra után bújik ki csak az ágyból. Hát mondják sokan, jaj, hol van az már, mi már a piacon bevásárolunk, voltunk fő a finom étel, akár még egy cső kukoricát is oda lehet tenni, a dinnyével már óvatosan, mert igaz, én még láttam a héten a piacon, mert voltam kint, de azért már nagyon lemenőben van ennek a finomságnak is a jelenléte. Csodás napot kívánok mindenkinek, 2026. szeptember 12-e pont szombatra esik, úgyhogy kedves Máriák, Ibolyák és Irma nénik, nagyon boldog névnapot kívánok, mert hogy őket lehet köszönteni így a mai napon. Ugye Mária névnap van egy évben nagyon sokszor, de szeptember 12-a Mária név egyik kiemelt magyarországi Mária napja. Egyébként a héber eredetű név pontos jelentése érdekes, mert hogy vitatott, de ami biztos, hogy Szent Mária nevéhez kapcsolódik, ugye a katolikus hagyományban. Milyen dolgok történtek itt? Például 1683-ban ezen a napon fordult meg Bécsnek a sorsa, ugyanis a keresztény felmentő seregek visszaverték az oszmán sereget Bécs ostrománál. Savanyú Jóska neve mond-e valamit, ő volt az a híres bakonyi betyár, aki pontosan 1841-ben a mai napon született. És ha már születésnaposok, akkor említsük meg, Hans Zimmer 1957-ben született, Jennifer Hudson 1981-ben, pontosan a mai napon, és Paul Walker születésnapja is erre a napra esik. Ha az önszüli napja is erre a napra esik, akkor egy nagy puszit már küldök, nekem nagyon sok szeptemberi, hát a párom is szeptemberi születésünk, nyilván ő az első az életemben a gyermekeim után, és még kik is, keresztapám is szeptemberi, úgyhogy össze lehet így gyűjteni a szeptemberi szülötteket, aztán jól meg lehet őket ünnepelni, az idő még pont aktuális arra, hogy éppen egy kerti parti, egy szalonnasütés is beleférjen, mert hogy a hétvégén adjuk meg a módját ezeknek a lehetőségeknek is. Melépi pedig zenélünk, hiszen a legjobb zenék szólnak nálunk itt a 103.9 Best FM-en, jön a szeptember.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

Ugye, hogy ezt elmondhatjuk egyértelműen, hogy a jó dolgok nem pénzben mérhetőek, és nagyon kellemes kis hír jött velem szemben, és egyébként én nagyon tisztelem a mentők munkáját, akik egyébként egy nem mindennapi kis figyelmességről számolt be egy édesanya városunk környékéről, mert hogy a másfél éves kisfiát baleset miatt ugye elvitték a mentők, és gyakorlatilag a kapkodásban milyen ilyenkor egy anyuka tudja, hogy mi a gyereknek a kedvenc kis kabalája, kisplédje, cumija, üvege, pohara, bármilyen, ami ilyenkor lehet, hogy éppen ugye ott marad, a gyerek utána sír, és pótolhatatlan kincsek ezek. Minden szülő tudna szerintem ilyen darabról beszámolni, viszont itt tényleg ott maradt a járműben a gyermeknek a kedvenc kis pohara, és a mentősök így gyakorlatilag a műszakjuk után nem csak hogy félretették ezt a poharat, hanem személyesen vitték vissza, és hagyták a családnak a kapujában, mert tudták, hogy honnan vitték el a gyermeket. Az édesanyja pedig volt olyan kedves és figyelmes, amit én nagyon szeretek, hogy érdemes ennek ugye nyomot hagyva is mindenképpen egy írott formában, mondjuk köszönetnyilvánítással megköszönni, ami mindenkinek jól esik. Hát ez az édesanyja megtette egy levélben, ugyanis köszönetet mondott a mentő ápolók kivételes emberségért és figyelmességért. Hát ez nagyon fontos, úgyhogy köszönjük oda-vissza. Szerintem ez egy nagyon jól működő dolog volt, és nagyon jó egészséget kívánunk ennek a kisfiúnak, és minden kisfiúnak, meg nagyfiúnak, mert ez fontos. Jön az őszi időszak, ugye beszokatás óvodába, bölcsődébe, úgyhogy előfordul ilyenkor, hogy gyakorlatilag egy pár nap után, vagy egy hét után megint otthon vannak ugye a gyermekek, úgyhogy én nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, mert ez a legfontosabb. No, meg az is, hogy önfeledten tudjunk akár énekelni. Én hiszem, hogy ennek is megvan a gyógyító ereje. Hát Rózsa Magdi fog nekünk ebben segíteni, mert hogy ő érkezik a folytatásban mindjárt 12:30.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóban egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Nox csapata énekelt nekünk itt a Best FM-en a legjobb zenék között szeptember 12-én. Irány a Kossuth tér, már reggel felvonultak a főző csapatok a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsore csoport közreműködésével. Hát megtörtént már a megnyitó 10 órakor, de nagyon sokan ott vannak. Mindenféle csapatok, szervezetek, kulturális kis csoportok előadással készülnek, illetve hát főzéssel is, mert hogy ilyenkor megvan minden csapatnak a specialitása. Egyébként majd itt a finomságoknak az eredmény hirdetésére 3 órakor kerül sor, de jó hangulat van a Kossuth téren, úgyhogy érdemes egy kellemes sétát tenni, és 7 órakor érkezik majd, ha azt mondom, hogy Reptér, na ki fog érkezni? Hát mindenki tudja, Korda Gyuri bácsi Balázs Klárival közösen ők fognak egy koncertet adni. Szerintem tömve lesz egyébként a Kossuth tér. Mindenhonnan fogják hallgatni Gyuri bácsiékat, úgyhogy ehhez kívánok nagyon kellemes ráhangulódást, mondjuk már így az esti programokat tekintve. Holnap sincs pihenő, mert a Kossuth téren folytatódik a Vad Gasztronómiai Fesztivál, ahol megint csak majd reggeli órákban lesz a kezdés, 10 órakor a megnyitó, aztán jön majd a Mimi, a Méhecske koncert, a Street Dance School is föllép, vadászkutya bemutató, a ketten akusztik koncert, eredményhirdetés és díjátadás. 3 órakor és a holnapi napon 4:30-kor Nagy Csomor András és zenekara koncerten lehet majd ismételten megjelenni a Kossuth téren. Ezek a programok, nálunk pedig a legjobb zenék hoznak jó hangulatot erre a szombati napra. Eros Ramazottival ezt a dalt nagyon szeretem, biztos, hogy őrült hangerővel fogom hallgatni, ahogy ezt tőlem megszokhatták.

elkészült-e, vagy jaj, még a reggelin se vagyunk túl, kapok én ilyen információkat is. Igen, aki délig mondjuk nem eszik, mert úgy van vele, hogy csinálja ezt a 16 órás böjtöt, nekik mindjárt eljön azért az étkezésnek az ideje. Nálunk viszont dél van, ami egyet jelent azzal, hogy András érkezik a friss hírekkel, mint hogy minden órában megteszi ezt, de most fókuszálunk pontban 12 órára. Szép napot kívánok, puszi a Máriáknak!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30% az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
6: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az új életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
8: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
7: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hideg front után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Andris, köszi a híreket, a következő órában is visszavárunk, addig pedig egy menüt sorolok föl akár neked is, mit ennél szívesebben, mondjuk ilyenkor egy egyszerű csontlevest, vagy egy tejfölös zöldbablevest, altvölgyi gulyáslevest, brokkoli leves, vagy maradjunk a tyúkos levesnél? Hát bármit is készítsünk, ahhoz én jó étvágyat kívánok, ez a legfontosabb, és az is, hogy közben szóljon a 103.9 Best FM, mert hogy a jó zenéket bizonyos bekészítettem itt ebben az órában. A Robbie Williams dalát fogom hozni, jön a Magna Cum Laude, a Backstreet Boys, de az óra már is 50 Cent-tel indul, ez már a Candy Shop. A következő két órában még én is itt vagyok, úgyhogy mixelek, keverek, hozom a jó zenéket, és a jó hangulatot is remélhetőleg. Én Szentai Edit vagyok, tartson velem még kettőig!

0: szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél.

megjaválthatjuk. Leszek a bal, ami felrász téged, leszek.

Csitko Ernő emléktorna tart még a mai napon is, úgyhogy érdemes majd a délutánt akár a csarnok felé is venni, és ha már arra vagyunk, akkor nem csak a kosarasoknak lehet szurkolni, hanem bizony az úszodában felkészülési tornát tartanak a vízilabdások. 10 órakor kezdődött egyébként, ahol összesen 4 mérkőzést tudnak megnézni majd a vízilabda kedvelők. Úgy kell tervezni, hogy 00:30-kor lesz majd a következő bronz mérkőzés, és 14:30-kor a döntő. A 4 csapatos tornán egyébként Miskolc, Debrecen, Zempléni csapat ellen ugortak, vagy ugrottak a medencébe az Aquaese gyermek korosztályú csapatai, úgyhogy nem véletlenül van most egy jó kis hangzavar itt a aréna környékén, amit én mindig szeretek, amikor van élet a városban. Ugyanez elmondható egyébként a Kossuth térről is, mert ugye a Tirpák Fesztivál éppen a mai napon tart, úgyhogy jó illatok, jó hangulat, színpadi produkciók mind-mind jelen van Nyíregyháza szívében, és ne felejtsék el, hogy 7 órakor jön Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári, akik gyöngéden ölelve fogják majd szerintem egymást kéz a kézben fogni, és szeretetteljesen szólni majd a közönség felé, mert rájuk ez abszolút jellemző, egyébként le a kalappal, nem csak az ő jelenlétük, aktivitásuk, hanem a házasságukban ugye kommunikált kis jelenlét is, mert a Gyuri bácsi mindig azt mondja, hogy ők soha nem fekszenek úgy le, hogy éppen nincs kibeszélve az a kis, hát nem is tudom, összeveszés, vagy bármi kis nézeteltérés, aminek az eredménye az, hogy utána úgy fekszenek le, hogy ezt átbeszélik, ha más nem, akkor ezt érdemes tőlük átvenni, mert hogy fontos szerintem a jó házasságnak az alapja a beszélgetés, no meg az is, hogy legyen jó hangulat, amihez én megfelelő zenéket készítettem be itt a Best FM-en. Jön is a következő.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
2: Otthon, autóban, munkába menet.

Tőleg rendben is vannak az autóknak az adatai, a papírjai, a műszaki állapota, és mindenki megfelelően használja a biztonsági övet, a gyermekek szállítását, és én a múltkor néztem, gyerekek első ülésen, ugye anyós ülésen ülnek, nagyon fontos, hogy mikor ülhet ott a gyerek, mekkora az a gyerek, hány éves az a gyerek, hogyan szállítjuk mondjuk iskolába ide-oda, erre mindenképpen figyeljünk, és ne legyünk felelőtlenek, mert hogy... fontos. Szerintem a legfontosabb. És arra is érdemes figyelni, hogyha mondjuk fölhajtunk a pályára, jártunk-e már úgy, hogy hoppácska, nem volt autópálya matricánk, nekem egyszer volt így. Meg is büntettek. No, azóta figyelem, hogy legyen matricám, vagy éppen elkerülöm az autópályát, hogyha meg tudok úgy célozni, akár megyénkben is egy-egy célpontot. De nézegettem itt, hogy fognak alakulni majd a jövő évi autópálya matrica díjak. Nem látok egyébként nagy emelkedést. Igazából pár száz forintos növekedésre kell kalkulálni. Úgy látom itt, hogy a D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matrica díja majd 2026-ban volt ugye 61.760 forint, amit a portál számítása szerint jövőre 62.560 forintra emelkedik. Az éves megyei matrica díjak 7.190 forintról 7.280 forintra fognak majd nőni. Itt úgy látom, itt a portál úgy számolja, hogy az egynapos autópálya matrica árak 5.550 forintról 5.630 forintra, tehát nem lesz itt ilyen, legalábbis egyelőre úgy látom, hogy nem lesz olyan lényeges az áremelkedése. Na hát figyeljünk a hangulatunk emelkedésére, mert ez mindentől fontosabb szerintem, a jó zenékkel itt a Besten.

még mindig folyamatos az érdeklődés, úgyhogy emiatt itt utószezonban is biztosítják a közvetlen tengerparti eljutást a tenger, vagy éppen a horvátországi imádókat. El lehet rajta gondolkodni, nem? Hogy még egy picit beiktatunk egy-két szabadságot. Hát aki ezt megteheti, szerintem tegye meg. Mondjuk én is könnyen beszélek, csak mondom, aztán egész nyáron nem sikerült gyakorlatilag sehová se eljutnom. Na nem baj, rengeteg élményt szereztem így is, úgyhogy ezt köszönöm akár a Best FM hallgatóknak is. Nem sokára hírekkel készülünk, mert hogy mindjárt egy óra van, Andris is készül, aki hozza nekünk a friss infókat itt a Best FM-en.

Amikor ilyen elhaladó nagy hangú autókat, motorokat hallunk, akkor úgy, ahogy összezizzenünk, mindenki megijed. Figyeljünk oda, főleg a friss jogosítvánnyal rendelkező fiataloknak mindig elmondjuk, hogy óvatosan, inkább lassabban, mint sem, hogy nyomjuk neki, mint az állat, ugye szoktam mondani. Úgyhogy jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, és ami a legfontosabb, hogy mindenkit hazavárnak, ennek megfelelően közlekedjünk, akár városunk útjain is. Egy óra, ahogy ígértem, Andris fölkészült, jönnek a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
4: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztról azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
3: Razziáztak az egyenruhások, közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról.
5: A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hideg front után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

És köszi a híreket, és a délutánban az is nagyon jó dolog, hogy le lehet dőlni egy picikét. Hű, de szeretek én is úgy ebéd után, miután tele a pocak, egy picikét ledőlni. Hát ehhez kívánok mindenkinek jó tervezgetést, hogyha összejött, akkor pedig hatalmas puszi és siker mindezért. Jönnek a legjobb dalok ebben az órában, itt a 103.9-en. Rádiózom még velem, hiszen kettő után már Dékán István is meg fog érkezni, addig viszont még enyém a terep és a legjobb zenéké.

Utána az is szerepel, hogy megyünk a Nagyihoz, vagy ha már ott vagyunk, akkor egy nagy puszit, egy ölelést mindenképpen adjunk nekik a finom ebédért, mert hogy ők így tudják kifejezni szerintem leginkább a szeretetüket, mert mindenkinek megvan a szeretet nyelve. Van, aki ugye az ölelést, van, aki az ajándékozást szereti, van, aki a kimondott szavaknak az embere. Hát igen, próbáljuk meg megfejteni, hogy éppen a párunknak mi az a szeretet nyelve, amivel a legjobb módon tudunk hozzá eljutni. No hát, ha már eljutás, akkor nagyon sokan beszámolnak arról, hogy több helyen van bizony teljes útzár, amire számítani kell, gondolok itt a 36-os főútra például, ahol vannak itt ugye lezárások, és a munkálatok várhatóan október első hetéig tartanak, így érdemesebb hosszabb menetidővel számolni. Gondolok itt a Valentautó, a Salamon-Bokori út közötti szakaszon, amit ugye lezártak, itt a Simai főfolyás rekonstrukciója miatt. A forgalmat a 338-as főútra, a nyugati elkerülő felé terelik itt a Tokaji út irányába. Kapjuk az infót, a fotót, a híreket, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Továbbra is lehet akár nekem is így külön írni. Oldalamon megtalál, én Zentai Edit vagyok. A legjobb zenék között pedig indítom a következő dalt, még mielőtt a tankcsapda is fölkészül.

The Killers és a Human, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Lali üzenetét olvasom. Na nem az egészet, mert nagyon kedveseket is ír nekem, hanem azt is, hogy mi újság megint a városban, mert hogy már a héten többször le volt zárva a belváros környéki rész, és hogy ma miért van lezárva. Hát Lali, ma van a Tirpák Fesztivál, amiatt zárták le. Egyébként nem csak ma, hanem úgy kell készülni, hogy holnap reggel 8 órától ismét, ugye itt a koncertek végéig lesz lezárva a belvárosi rész, amit hát várhatóan nagyon sokan fognak majd fölkeresni, meglátogatni, leginkább gyalogosan, úgyhogy érdemes tényleg időben elindulni, hogyha valaki így a mai szombati napot szeretné jól megtúráztatni autóval, vagy éppen olyan dolga van, amihez kell az autó, mert hogy ilyen is van. Jó készülődést kívánok a fesztiválra érkezőknek, az esküvőkre készülőknek, a szülinapi bulikra, babaváró bulikra készülőknek, mert hogy ennek is igencsak itt van az időszaka, az idő kellemes, a hangulat jó, a zenék még jobbak, hát mi más, mi kell még ehhez? Az ételek remélem otthon finomak, elkészültek, jó hangulat, ready, megvan. Ennek is nagyon örülök, úgyhogy ehhez én hozom Denis dalát, aki egy csodával érkezik.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefan!

Hát én is maradok végig, miután majd megindulunk, ugye ez így szokott történni, jövünk, megyünk, intézkedünk, szoktuk mondani, és ha már intézkedés, akkor vannak infóim a Kossuth térről, mert ugye a mai napon és a holnapi napon is ismét a hagyományos ízek és a gasztronómiai kerül itt a középpontba, a Kossuth téren, ahol ugye a Tirpák Fesztivál tart a mai napon, holnap pedig jön a harmadik Erdők, Mezők, Asztal a Vad gasztronómiai fesztivál. Hát úgy tűnik, hogy minden eddiginél több csapat méri össze itt a főző tudományát, összesen 31 csapat főz. Incsiklandó tirpák ételeket, különleges fogásokkal örvendeztetik meg a fesztiválnak a közönségét. Egyébként több mint 80 különböző ételt lehet megkóstolni, ugye a hagyományos ízek mellett. Ezúttal is számos különlegesség kerül itt majd az üstökben, és utána a tányérokba. A mai napon népi ételek, közös főzésé a főszerep. No és majd ne felejtsük el, hogy este 7 órakor Korda György és Balázs Klári koncertje zárja a Kossuth téren a programokat. Holnap pedig ugye újból folytatódnak majd itt a programok, már ennyi a színpadi mutatkozást illeti. 10 órakor lesz a megnyitó, aztán Mimi a méhecske, Street Dance School vadászkutya bemutató, ketten akusztik, 3-kor eredményhirdetés és 4:30-kor Nagy Csomor András és zenekar ad majd egy koncertet. Hát érdemes így tervezni, úgyhogy én biztos nem fogok főzni sem. Mit, mert ide kimegyek, és kóstolok valami jó kis őz, vaddisznó, nem is tudom, dámszarvasból készült, vagy muflomból készült ételt, mert hogy ezzel is fognak majd minket egy kicsikét úgy lekenyerezni, hogyha kilátogatunk természetesen Nyíregyháza szívébe. Jó tervezgetést kívánok mindenkinek, maradjanak velem még, hiszen nem sokára 2 óra, a hírek után pedig már Dékán István is fölkészül.

0: A tófán ki után csak egy búcsúra jöttem még vissza, mert rengeteg teendő van itt még ebben a hétvégében. Szerintem nagyon sokaknak a programok mellett azért ma még lazulunk, pihenünk egy picit, holnap ráérünk majd házi feladatot készíteni, ma még erre ne gondoljunk. Arra viszont gondoljunk, hogy Máriákat meg lehet puszilni, ölelgetni, fölhívni, lemenni hozzájuk személyesen, biztos, hogy fognak neki örülni. Holnap pedig a kornélokat lehet majd, vagy a mórokat, éppen a Krisztián, aha, ez a névnap van, de jó, hogy itt a szemüvegem előttem, és nem veszem föl. No, meg fogom tenni, hogy jó messzire is ellássak, mert ez is fontos. Látni és látszani kérem szépen, akár autóban, akár gyalog közlekedünk. Én nagyon szépen köszönöm az egész napnak a figyelmét, köszönöm nem csak Lalinak, hanem Ibolyánnak is az üzenetét. Tegyék ezt meg, nyugodtan írjanak nekem. Holnap ugyanis újból érkezem majd 8 óra és 2 óra között itt a 103.9 Best FM-en, ahol rádiózzanak továbbra is velünk. Andris jön a hírek, István pedig a következő órákkal. Puszi mindenkinek, viszont hallásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hidegfront után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. ez a 103.9.
7: 3 perccel járunk 2 óra után, újra miénk a délután, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Már is nézzük, hogy hogyan alakul időjárásunk, és hozom a jó dalokat is, neki kezdünk. Luke Combs érkezik hozzánk, ez lesz a First Car, aztán pedig hát, ahogy lenni szokott, ilyenkor nézzük, hogy mi történt a héten.

Jó lendületesek voltunk a Stupid Disco után, előttünk a legfrissebb előrejelzések. Hát most érezzük azt, hogy a tavaszba csusszantunk, hőmérséklet, időjárás és minden más is e felé mutat. Ugye itt vagyunk 12-én, a hőmérséklet 17 fok, a mai csúcsérték még várat magára, nagyjából 3 óra körül 18 fokot mérhetünk majd Nyíregyházán. Hosszú nadrág, pulóver, esetlegesen egy vékony kabát is kell, bárhová is tart és készüljön egyzek mellett az extrém pollen terhelésre, de hát erről majd mindjárt beszélünk. Addig megjönnek a dalok, itt van nekünk Molnár Tamás, meg Majka visszapillantója, aztán pedig nem sokára jön a halott pénz is.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the
0: bag and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

pollen terhelési jelentésünket, mely egyáltalán nem rózsás. Ugye beszéltük nagyjából egy héttel ezelőtt, hogy kb. Egy másfél hét, mire csúcsosodik a parlagfű szezon, és pont ide értünk. Itt vagyunk az extrém szinten. Ez most már egyébként tüneteket okoz még azoknál is, akik nem érzékenyek. Ők is többet habciznak, többet dörzsölik a szemüket, vagy kapar a torkuk. Hát, aki pedig a bacipőbe jár, mint én, hát nehéz az éjszakai alvás, nekem tutira. A parlagfű, pollen, szemcsé nagyon allergének irritálják az orr, nyálka, hártyáját, és lényegében a tünetei ezért ennyire erősek. Néhány villámpraktika, sűrűn cseréljünk magunkon ruházatot, sűrűn mossunk hajat, hogy ezek a pollen szemcsék ne tudjanak megtapadni ruházatainkon, a hajunkban, és persze az arcmosás, a kézmosás is ide tartozik, mert akkor egy kicsit javíthatunk a tüneteken, és mindezek mellett ugye már nem tehetünk mást, a készítmények szedésével kell másodszorban csillapítani tüneteinket. Hát ez a helyzet, egyáltalán nem jó, kitartást kívánok. Idehozom Amy Winehouse dalát, ez a Back to Black.

0: FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Alice Ethnic és a No Limits után beszélgessünk minden idők egyik, pontosabban az elmúlt 50 év legrosszabb alma termeléséről, mely hát a környezeti hatások miatt alakult így. A kilátások a szezon előtt nagyon jónak néztek ki, de a tavaszi fagyok elvitték durván a termés 60%-át, és erre jött még ez a nyári forróság, a szárazság, úgyhogy egyáltalán nem jó a helyzet. Úgy néz ki, olyan 130-140 ezer tonna termés szüretelhető majd le az alma fákról, ebből durván 50-60 ezer tonna lehet étkezési, a többi pedig ipari felhasználásra szánt alma. Csak itt egy gondolat, a 130-140 ezer tonnával szemben ennek majdnem a 2,5-szeres, ilyen 400 ezer tonna körül szokott lenni, legalábbis emlékeim szerint, bár ez nem biztos, hogy hiteles info. Az MT még kiegészítéseket talál. Látjuk, hogy az alma termésnek több mint a felét el kell engedjük idén, úgyhogy hát most még a szezonban lehet jó almákat enni, aztán úgy néz ki, hogy az őszi, a téli és a tavaszi időszakban a hűtő házakban tárolt almától el kell majd búcsúzzunk, legalábbis nagy valószínűséggel magyar alma itt nem lesz. Olvassa akár a Best FM oldalán, Zsarullal folytatjuk, Krisztál is itt velünk, Vigyázz rám, után majd még a Killers csapata is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az új életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minya Károly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
4: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Isten ennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
3: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hideg front után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 óra után járunk 4 perccel, ez a Best FM, továbbra is jönnek a legnagyobb dalok, Dékán István vagyok, Emi nem pörgeti a nyelvét. The Real Slim Shady ezzel mutatkozott be, ezzel a dallal egyébként, Emi nem ezt hallgatjuk, odakint pedig igazi őszies idő, 18 fokkal, még eső akár érkezhet.

Molokó klub sikerét követően akkor nézzük a 36-os helyzetét. Többször beszámoltunk arról, hogy itt egy komolyabb felújítás kezdődik, méghozzá a Simai főfolyás bővítése kezdődik el. A megnövekvő csapadék, illetve hát víz elvezetése miatt indokolt a bővítés, mely nem oldható meg másként, mint a 36-os egy szakaszának lezárásával, mely a mai naptól elindult, egészen pontosan ott az elkerülőtől a nyíregyházi tábláig számítania kell teljes útzárra, kerülővel tud bejutni a városba. Szóval, hogyha 36-os felől érkezik Nyíregyháza felé, akkor a 338-asra lekanyarodva majd a 38-as úton tud érkezni Nyíregyháza felé. Ez egy elég komoly kerülő, számítania kell rá, és arra is, hogy ez a munkát egy jó ideig eltart, egészen pontosan majd egy hónapra így kell berendezkedjen. Minden info fent a nyíregyháza.hu a Best FM oldalán. Nálunk pedig pörögnek a dalok a folytatásban is. Zola énekel, ugye ő a New Level pályán énekese, szóló karrierjéből a dal sehova se passzol.

Békön Dala után egy tök jó lehetőség, csillagászati nap. Én nem is tudtam, hogy lehet ilyet Nyíregyházán. Szeptember 19, 13, 45 és 22.00 között, úgyhogy ez egy késő délutáni program, Nyíregyháza, Semmelweis utca 24. Nézzünk bele, vigyük a Földet, univerzum titka quiz, teleszkóp építés és csillagászat, ezek a programok, melyre érdemes készülni majd. Ez igazából egy ilyen előzetes regisztráció alapján látogatható programocska. Én azért nagyon figyelnék rá, mert ilyet azért nem nagyon látunk. Milyen jó hangzik ez, csillagászati nap. Noxszal folytatjuk a szeretem után a Kosin, és egy igazán jó klubsiker, mely nagyon nagyot ment. A High Dew készülődik, aztán pedig majd a Caramel féle jelenéseket is átélhetjük.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy tök jó dal Floridával a 2000-es évek közepéből. Ez volt a Good Feeling. Hulladékgyűjtés, méghozzá elektromos autóval. Olyan elektromos autókról beszélünk, mert egyébként napelem parkok táplálnak energiával. Így lesz lényegében a hulladékszállítás teljesen zöld. Hol vannak már ezek a régi dízel cuccok? Pedig azért még emlékszem rá is, biztos ön is, hogy óriási füstoszlop emelkedett ki belőlük. Ezek a mostaniak már azért modernek, de hát a kamaz idejében, ugye? Meg az IFA. Szóval azért óriási a fejlődés. Az elmúlt évben már láthattuk ezeket a járgányokat, melyből egyébként három van, és hogy pontosabb legyek, két-három tengelyes és egy kéttengelyes autóról beszélünk, akik itt cikáznak közöttünk, nem feltartva a közlekedést, szinte zajmentesen, és ahogy mondtam, napelem táplálta energiával, de jó lenne nekem is egy napelem park az autóhoz. Na mindegy, olvasson utána, akár megtalálja a nyíregyháza.hu-n is a cikket. Jön a pánik a Honey Beast féle verzióban, az Outside a Red Hot Chili-től, csupa nagy sláger, még aztán nem sokára már Andris hozza a híreket.

0: Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és kemping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
7: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, az lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztról azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
6: Razziáztak az egyenruhások, közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról.
8: A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hidegfront után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: 4 perccel járunk 3 óra után, az idő továbbra is ősziesnek mutatkozik, 18 fok a hőmérőn, sok-sok felhő felettünk, a legnagyobbakat pedig hozom én. Egészen pontosan Mario Winans dalával indulunk, aztán egészségnap, melyre figyelünk, és melyre szerintem érdemes is, hozom mindjárt

Krisztina Aguilera itt a Szombatban velünk, mi meg egészségünkre fókuszálunk. Szeptember 22 és 25-e között lesz ez majd a Városmajori Művelődési Házban. 22-én szenior örömtánccal, kezdő country tánccal, 23-án Reiki Klub, 24-én gerinc jogán vehetnek részt az érdeklődők, 25-én gyógytorna, valamint vérnyomás, vércukor, véroxigén mérés is, szívség tanácsadás mellett, úgyhogy érdemes figyelni, Városmajor út 5, ahogy mondtam, szeptember 22 és 25-e között. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, megtalálja a cikket a nyíregyháza.hu. Kék a szívem, Rúzsa Magdi, Szakács Gergő közösségben a dal, hallgatjuk mindjárt egyébként ma a Rúzsa Magdi koncertre Újfehér Tón. Érdemes készülni, és még itt van Roger Sanchez is mindjárt. Hogy ki

Hát jött az iskola szezon, mint a hurrikán, elszaladt, elröppent a nyár, legalábbis mi így érezzük. A srácok is, persze, utána számolva ez azért jó néhány nap volt. Az első néhány napban mindenhol is megtörténnek a szülői értekezletek, ahol megbeszélik, hogy nagyjából mi várható az évben. Adnak egy csomó papírt, amit alá kell írni. Ez általában így szokott lenni, megszoktuk már, talán az elsősök még nem, de ahogy majd telik az idő, majd ők is ráéreznek. Beszélgessük a hetedikesekről, nekik mindenképpen érdekes a cikket olvasni, egy kicsit átrágni és beszélgetni szülőként arról, hogy milyen fontos a HPV védőoltását jól átrágni, jól megbeszélni, sőt szerintem beadni is, mert hogyha utána járunk, hogy milyen betegségeket okozhat ez a vírus, akkor én azt gondolnám, hogy ez mindenképpen szükséges, és ezzel a szóval élve. A napokban egyébként megkapják a srácok majd a tájékoztatót, hazahozzák az iskolából, nekünk pedig ki kell tölteni és visszaküldeni, ennyi a feladat szeptember 15-ig egyébként, és hozzá tartozik, hogy ez az oltás majd iskolai környezetben valósul meg, ott tehát az iskolában ez meg is történik, mármint ennek beadása, ha úgy dönt, olvassa, a cikket nagyon érdemes, az MTN a Best FM oldalán is. Jön a Dirty Dancing dal, méghozzá Product GMB-vel, Carlos Santana-val, aztán majd a Bieber-szikkel összerakjuk a Matchbox-t,

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Fehér Holló, de jó volt ez a dal Kovával és Horváth Tamással itt a legnagyobbak között a C-blog folytatja. Most pedig még a város szépítő akcióról beszéljünk, mely már sokadik alkalommal számít a nyíregyháziakra. Hulladékért komposztot akció szeptember 14 és 26 között. A hulladékudvarokba elszállított különválogatott hulladékokról szól. Ez a programocska itt játszik az öblös üveg, a fém, a műanyag és a papír, a fém. Ezek játszanak, tájékozódhat a Best FM oldalán, a nyíregyháza.hu-n, az IAK oldalán is természetesen, és hát ilyenkor érdemes pakolászni a pincékbe. Legalábbis én ezzel ilyenkor élni szoktam, vagy legalábbis, hogyha van rá időm. Egy kis 90-es évek, ez vár ránk, a C-Block második kislemezze, Time is Taken Away, aztán majd Nene és Maroon 5, így a sor végén, ami után már jönnek a hírek. Let's talk about-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
5: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme adott hont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. 3 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hideg front után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: 5 óra után járunk 4 perccel, a legnagyobbak továbbra is itt szólnak. Itt a Best FM, NDK-n István vagyok, 60 percnyi info előttünk, a friss időjárási adatok felől is tájékozódunk azonnal. Na de előtte nézzük a méhek kapcsán, milyen változásra kell készülni.

West Dala után már is hozom a hírt. Fertőző méhbetegség miatt méh egészségügyi zárlatot rendeltek el Kutaj teljes közigazgatási területére, méghozzá 7-től, mely egyébként kiterjed még 5 kilométerre a település határától. Így érint egy Nyírtelek és Nyíregyháza egyes területei is. A betegség is szörnyűnek hangzik, mézelő méhek nyúlós költés rothadása. Ez egy nagyon komoly betegség, és hát csak a méheket érinti, próbálják ezt a fertőzést bentartani a lezárt területen, hogy ne terjedjen tovább. Nyilvánvalóan értjük, hogy miért. Tájékozódhat még a nyiregyháza.hu. A méheknek pedig mielőbbi felépülést kívánok, mert én nagyon szeretem a mézet. És mindezek mellett ugye rendkívül egészséges, legalábbis sokkal egészségesebb, mint a cukor. Nagy Bogi Dessal énekel, jól leszek, újra mindjárt hallgatjuk a dalt. Itt a Rock DJ, na meg a Random Trip is, a zene benned.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a leg...

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

A Charlie-dal itt a legnagyobbak között a szombatban. Írásbeli ideértünk, lehet már jelentkezni az őszi érettségire, ami, ahogy lenni szokott, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító vagy előrehozott vizsgákat is jelenthet. Majd szintem elő, hiszen ez is nagyon fontos, hogy szeretnénk kicsit javítani, jobb pontokat elérni esetlegesen egy jobb iskolába való bejutás érdekében. Szóval szeptember 7-éig lehet jelentkezni. Az október-november érettségi vizsgákra az MT-n mindent megtalál. Egyébként a vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Infok, ahogy mondtam, a Best oldalán. Nelly Furtadóval, Turn Up The Light, aztán a Bermudáik is énekelnek. Miután Atomic Kitten jön, a Tidiest High, egy tök jó popdal.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

A Tidys High után akkor jöjjenek a legfrissebb előrejelzések, amiből kiterül, hogy holnap azért még egész jó idő lesz. 20-21 fok is várható a legmelegebb órákban, a reggeli start pedig 10 fok környékén várható, északnyugatias mérsékelt széllel készüljön, sok felhővel, de a borult idő már úgy látszik, hogy tovább áll. A kedd és a hétfő lehet még csapadékos, aztán néhány nap kihagyása után a csütörtök, majd a szombat, így érkeznek majd a csapadékot hozó frontok, legalábbis a friss adatok szerint. A parlagfű egyet visszalépett, hát ez szerintem csak az időjárás miatt van, magas szinten számoljon erre az erős allergénre, mindenképpen tünetei erősek lesznek. Gudjó Ibolya, Irma, ők ünneplik névnapjukat, mindenkinek boldog névnapot, jó ünneplést kívánok is. Jönnek is a dalok a pályaudvar a Well Hello-val, PM Down, és itt van még Ida Mafia bónuszjátékja is. Aztán nem sokára már a hírek után, majd a Night Shift érkezik. Tartsanak velük is, én pedig holnap számítok megtisztelő figyelmére. Kettő után a vasárnapban is Dékán István vagyok. Viszont hallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az új életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakára intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen, internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
7: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye a 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákát cseperedtek.
6: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A mai 17 fokos csúcshőmérsékletet holnap már bőven meghaladjuk Nyíregyházán, akkor már 22 fokot is mérhetünk, sőt jövő héten még 25 fok is előfordulhat majd. Közben azonban marad a változékony időjárás, a jövő hét második felében egy hidegfront után pár fokos lehűlés következik. A szorványosan előforduló záporok mellett azonban még így is jellemzően 20 fok fölött tetőzik a nappali felmelegedés, éjszakánként pedig egyelőre nem kerülünk 10 fok alá. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
2: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztról azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
1: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. A kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kiderül az égbolt Nyíregyháza fölött, éjszaka sem érkeznek újabb felhők, így a lehűlés is gyorsabb lesz, hajnalban 10 fok várható. Napközben azonban a sok napsütésnek köszönhetően 22 fokig melegszik a levegő. A folytatásban még ennél magasabb értékek is előfordulhatnak szerdáig, amikor újabb lehűlés érkezik, a hét második felében már alig 1 fokkal tetőzik 20 fok fölött a hőmérséklet. Szórványos záporok még többször előfordulhatnak a napokban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre több a térfigyelő kamera Nyíregyházán. Ősszel folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, idén is lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Egyre több térfigyelő kamera pásztázza Nyíregyháza utcáit, tereit. Az utóbbi években folyamatosan bővítette az önkormányzat a város kamera hálózatát bel- és külterületen egyaránt. Legutóbb 32 kamerát telepítettek 16 helyszínre. Jelenleg 601 eszköz figyel a biztonságra, írja a nyíregyháza.hu. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, került új térfigyelő a Kródi Gyula utcára, a bíróság előtti területre, több kereszteződésbe, de Kisteleki szőlőre és Borbányára is. A kamerák elsődleges célja a megelőzés, de a hatóságok is rendszeresen bekérnek felvételeket szabálytalanságokkal, balesetekkel kapcsolatban. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az ősz folyamán szó lesz még Nagy Imre életpályájáról, vagy magáról a forradalomról is. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Mese-mese Mátka címmel népmesemondó versenyt hirdet a Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Napja alkalmából. Három kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, óvodás, általános iskola, alsós és felső tagozatosok. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Idén már 9. alkalommal rajtol el a Bringaváros Nyíregyházán. A hagyományos őszi kerékpáros városi rendezvényt ezúttal szeptember 26-án tartják. Az eseményen résztvevők most is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, ezzel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek, olvasható a város turisztikai oldalán. A családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Bringaváros keretében minden évben több százan tekernek Nyíregyháza utcáin, a Kossuth téren pedig szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Kiderül az égbolt Nyíregyháza fölött, éjszaka sem érkeznek újabb felhők, így a lehűlés is gyorsabb lesz, hajnalban 10 fok várható. Napközben azonban a sok napsütésnek köszönhetően 22 fokig melegszik a levegő. A folytatásban még ennél magasabb értékek is előfordulhatnak szerdáig, amikor újabb lehűlés érkezik, a hét második felében már alig 1 fokkal tetőzik 20 fok fölött a hőmérséklet. Szorványos záporok még többször előfordulhatnak a napokban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Még tart az új életfa akció. Jövő héten folytatódik a Vármegyei Kupa. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minya Károly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Még szeptember 15-éig várják a jelentkezőket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el, mondta rádiónknak Dicső Péter közterületkezelési igazgató.
3: Ugye ennek a programnak szülőatya néhai dr. Adorján Gusztáv főorvos úr volt, aki ezt kitalálta, illetve életre keltette most a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyerekek szüleit várjuk jelentkezni, és október hónapban nyilván előtte értesítést fogunk küldeni minden pályázónak, hogy hol és mikor kerül majd sor a fák elültetésére. Ugye 14 óta, ez már a 12. év, ami eltelt, hál' Istennek ezek a facsemeték azóta már az első körben ültetettek, már szép nagy fákkát cseperedtek.
2: Szeptember 16-án folytatódik a Vármegyei Kupa. A második forduló párosításait már kisorsolta az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága. A nyitó fordulóban 22 futballcsapat mérkőzött meg egymással, az onnan tovább jutó 11 csapat mellé 5 kiemelt egyesület is csatlakozik a következő fordulóban. A sorsolás eredménye elérhető az igazgatóság közösségi oldalán. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kiderül az égbolt Nyíregyháza fölött, éjszaka sem érkeznek újabb felhők, így a lehűlés is gyorsabb lesz, hajnalban 10 fok várható. Napközben azonban a sok napsütésnek köszönhetően 22 fokig melegszik a levegő. A folytatásban még ennél magasabb értékek is előfordulhatnak szerdáig, amikor újabb lehűlés érkezik, a hét második felében már alig 1 fokkal tetőzik 20 fok fölött a hőmérséklet. Szorványos záporok még többször előfordulhatnak a napokban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Nagyon jó, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Razziáztak az egyenruhások, Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Razziáztak az egyenruhások, közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Tiszavasvári is csatlakozott a 21 napos kihíváshoz. Az ősz egyik országos szabadidősport programjai már harmadik alkalommal rajtolt el, és országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni. A szervezők tájékoztatása szerint a cél az, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetsége által indított kezdeményezés keretében a résztvevőknek 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert kell futva vagy gyalogolva teljesíteniük valamelyik kijelölt futókörön. Az adatokat a GeoGo alkalmazás segítségével kell igazolni. Az őszi forduló december 3-áig tart. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kiderül az égbolt Nyíregyháza fölött, éjszaka sem érkeznek újabb felhők, így a lehűlés is gyorsabb lesz, hajnalban 10 fok várható. Napközben azonban a sok napsütésnek köszönhetően 22 fokig melegszik a levegő. A folytatásban még ennél magasabb értékek is előfordulhatnak szerdáig, amikor újabb lehűlés érkezik, a hét második felében már alig 1 fokkal tetőzik 20 fok fölött a hőmérséklet. Szórványos záporok még többször előfordulhatnak a napokban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Besít

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best